0: Nak kitu mula dedoyan sang Nyakrawerti sang Prabu Basarahino pangado nampingan selir sane jegek-jegek.
1: Jegek-jegek pangado
0: nampingan selir.
1: Ayah.

0: Tapi onek ne berat-berat kak?
1: Sang ginelar sari ongkaro.
0: Nih sang adrebia ning karin ning laksaro niki dewa ning sastro nih.